Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lanszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon.